0: Budapest-Vín beszállás vonat a harmadik vágányon.
1: Megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, megy a vonat, zaka.
2: Pardon, kérem, van itt még egy hely?
3: Mit keres, kérem?

keresen egy lopputi társat, akivel ön eldiszturálgat, aki kellemes, kicsit szellemes, azon kívül szép is. Keresen egy másuti társat, akit maga elfelejt másnap, nálam nem lehet, hogy belém szeret, s megszeret.

0: Engedelmet kérek, nevem Kelemen Elemér Kelemen és termgyermekelengy a téki Tevecser.
1: Örvendek, nevem Salgó. Nos, hogy megy az üzlet, kedves Kelemen? Sokat keres?
0: Én? Keresek egy jó úti társat. Aki velem eldiskurál.
1: Talán inkább alsózni.
0: Aki kellemes, kicsit szellemes, és azon kívül szép is.
1: Ó, kis, ami.
2: Keresek egy kis úti társat, aki talán elfelejtett.

mors, már a konflis lassan baktat, oda künn a Bélstefánián, és még néha egy-egy csók is csak.

0: herceget, túlhegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol és dolgoztat minket.
1: Este

accomplish lost on a box trot. O da kunna bin Stefanian, is még néha egy-egy csókis csatta.

0: nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagyok, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagyok, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy vallja, mint egy trójai poló.
1: Maga páratlan vagy páras, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastár vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, egy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy vallja, mint

Arra jön egy libatol, neki kis baba, hogyha szabad maga, várom a korzon, pardon, gágá. Azt hallom magáról, hamis az üzája mája.

És mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobomba, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: 3 csöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kérléket!
2: Fellas, this is Woody Herman. And now that the shooting's all over, the guys and myself would like to shoot a V-disc or two your way. And here we go with a little ditty called Don't Worry About That Mule. I hope you like it.

a húst a szószból könnyedén, vérpóperban délután, éppen gyilkosság után, hands up, így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpces Bill vagy kupsza Jack, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy, hamvas hófehér virág. A szép Helént, ha láthatom, szívemben lángol ég a tűz. Ha csókja ég az ajkamon, egy mesztic ezred el nem űz. Bankrablástól nem félek én, a nőrablást viszont. A félénk szívem nem meri, ha bárki bármit mond. Száz kocsmában nagy legény vagyok, onnan mindenkit kirámolok. De hogyha két szem rám ragyog, mint kisgyerek, úgy reszketek. Köpcös Bill vagy kópsza Jack, minden lány így emleget.

után. Hands up! Így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kopszacsek, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy, hambas

gondolt volna előre, hogy ez lett a végén belőle. Már is oda vagyok, majdnem belehalok.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

mit hoz majd a holnap nekem? Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet reménytelen. Ha az emlék éjszakába suhan velünk, minden csillag fényesebben ragyog nekünk. Könnyes lelkem odaadnám néked, szeretlek téged,

szívem rátalál. Bánom is én, mit hoz majd a holnap nekem. Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem. Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet mit ér nekem.

0: Kisebb termelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

Sack it too much.

0: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.
1: Fogorvosától toldi műfogat kérjen!

Jel mentem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekeltem, sejhaj, énekeltem. Hogy ritka búza, ritka árva, ritka ritka rossz, minden szőke farma kisján, cikitakaros.

Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúst te rólad. Decsó, decsó, decsó, decsó, de csoda csókolni való vagy. Bár én Nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó,

Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúst te rólad. Decsó, decsó, decsó, decsó, decsó, de csókolni való vagy. Bár én Nurmi nem vagyok, csókban bárkit elhagyok. Lecsó, lecsó, lecsó, lecsó, lecsókolom a rúst te rólad.

bebe pomma pomma pomma, bebe popo migos tomma. Ott leszünk hajnalba, egyik sír sem ivó víz, másik bőkol egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földig én. Tempótak szól a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak! Négy bús tebe paktatma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda!

Ha szívemben titokban, ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mint más alány, s erre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, ha titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuk meg, hogy mit kívánsz, a szívedben titokban, neked is sok titok van.

szemben titok van. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyobb van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbá, himbá, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossud meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibálsz.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Hiadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
4: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Gyere is a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

mostani diát, az én babám, de valami remek nő. Bár kicsit kitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár az ég, és a lába milyen szép. Ha császtont jár, szavamra már a vérem az lobogó nép.

0: tangó egyenlő fényes padló.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemezű is a következő.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Radio Mundo. Circuito Nacional RT. GDNC

0: hatására tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

Minden nap van egyben hatos villanyos jár. Most talán az ötös autóbuszon láttam sokat önt. Vagy a János hát lakik, vagy a várban lakik fönt. Jaj, hogy elpirult, de piros, önnek egy kis csinos, két személyes balillája van. Hát a sárga villanyoson, mondja ki.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donibán vagyok, a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

nem hazud, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézze gyorsan jobbra, nézze gyorsan balra, hogy a könnyem

0: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
1: Húszáspár, vigyem el magával ezt!
2: A testvéred Kispestnél lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
2: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

és kérem, legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem, legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságot elintézelék.

hevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan vár.

szemed lángol a régi tűz. Hevesen vágtott a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz.

ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám, melódiás, ugye régen hallott ken, aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar.

rava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hű a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szabunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szabunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi félre tett, mert nem tudom.

Van, aki már készen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi félre tedd, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Hallod velünk a csiktalás, ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

kis lánykezeketve, most egy kis szerelem kell, így játszik az én szívemben. Ebből happy end lesz,

0: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

Egydal dudoltam kérem, otthon a vén zongorán, nem hagyott nyugton vérem, ez volt a baj talán. S most itt ülök kifestve, előttem pesgős pohár, ezt játsza minden este. Uri lány, a zongorán, nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel, ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm tovább, ne gyötörjön, ne hatoljon és ne kötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön. Tán addig várjak, míg három unokának nagy plája lesz, és

0: Nem bírok a bolond, szívem ma még ma sem felel. Igennel, ez az élet, nekem már nem kell.
1: Könyörgöm tovább, ne gyönyörjön, ne hatoljon én.

0: mi három unokának nagymamája lesz, és mind a három bájos kis unokának nagy szakála lesz. Jaj, jaj, jaj!
1: Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már kell.
2: Éljen a jó élet!
3: Éljen!
2: A kedves élet!
4: Mi történhetett ez alatt, szopfos?

idős vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret.

Én goldus vagyok, és olyan hagyott, már se.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

Azt mondják, a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak gúlya baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

Vadonatúj öltönyömbe sétálni megyek, háta, mint a kapuaj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vicin, s ruhába tartom.

0: nem kijött.
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek.
0: Közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat...

A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál. Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont leker!

Sizden ettiğim terkesin bir sosyamız bir getirir. Sizden ütürüz. Bugün lente var adım oldu. Martin Cemil, Jan Borlászló, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa, és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig is tánczenét adunk.

me.

defeat me.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, otthonod a boldogság felé.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránc Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola. Szokon...

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőkönye.

Janusik már Budának király vár. 100 000 csodát ígér a sok pesti bár.

az utcákat járom, és hiába forró a szám, a sok fél

ördög szerelmes város, az égen száz csillag kigyúl. S a forró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe száz vágy dalos. Én árván az utcákat jár,

Vagy visszahívna engem, visszasírna engem, egyszer még mindent megbocsát. Rájön még, csak annyi rosszat tettem,

0: Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.

0: 16, 510.
1: A16, 510.

nemen sokor mit csinál, egyszer úgy is forruljál, öreg út barló mit sem ér, kár a bentin ér. Kelemen sógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén,

az álmom telégyenyé, fókodra vágyom, míg élek én, csillagsugárom.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Akár!

ömrü özde. Çalma bomboş yine.

vasti remegek, nevetek úgy, hogy majd megröpetek. Most jött eszembe, hogy a zsebembe nem volt egy huncut fillér se.

0: amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos életterén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, hallgass rám, néked szól a muzsikán, itt elégünk édesebb vagy, mint apa boszkán.
1: Hárman vagyunk idekint, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, ha jóra nekünk.

Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milléniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.